0: figyelni a magyar családokat. Attól a többlet kiadást, ami a jelenlegi árfolyam mellett havonta 95.000 forint többletet jelentene gáz, áram és üzemanyag árak tekintetében.
1: Biztosan csak nem 1100 társaságban vállalt energiatakarékosabb átépítés.
2: Egy 9 milliárd forintos pályázat most lezárult második fordulója után. További 480 lakóközösség telepített távolról leolvasható fűtési költség megosztókat. A korszerű eszközök a hőleadás alapján arányosan osztják szét az épület teljes fűtési költségét a lakók között. A

0: mostani vizsgálat módszertanának kidolgozását, amely kitüntetett szerepet játszik a daganatos és a ritka betegségek diagnosztikájában és a mintavételi technikák továbbfejlesztésében is. A NOIK kapcsolódási pont lehet a Semmelweis Egyetem és az egészségipari szereplők között, és tovább fokozhatja együttműködéseinket a határokon is átívelő tudásmegosztás, ami ma elengedhetetlen a sikerhez.
1: Hamarosan kezdődik a beiratkozás. Az általános iskolákba április 23-án és 24-én lehet jelentkezni, az óvodákban pedig április 20-ától egy hónapon át tart a beiratkozást.